utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,

Ama işte neken ürünü rayta. Verişe sokut fayta. Sigenni peklan sivişi hederye. Verye çok verye. Verye. Ama işte meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent gombja ne, hogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon.

szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul, pedig látni kell. Vajon maradt-e még talpa embere pusztulás közepén?